kis könyv billentyűkre. Thierry Picou 1995-ben írt művét orgonán, spinéten és klavikordon hallották. Alexandre Taró játékát Párizsban, az Irkám stúdiójában rögzítették 2007 májusában. És még egy francia alkotó műve az Ars Nouvában, ezúttal egy zenekari darab bariton szólóval. 2000-ben a rendező Marc Gautron szövegére készítette el majd félórás alkotását Thierry Lancino Preludium és Virgil halála címmel. Matteo de Monti énekel, a francia nemzeti zenekart Gerard Schwartz vezéni.

Allez-vous-en, contre les plumes et à la chaîne des mystères.

0: Prelude és Virgil halála. Marc Gotron szövegét Thierry Lancino használta fel 2000-ben írt művében, Matteo de Monti énekelt, a francia nemzeti zenekart Gerard Schwartz vezényelte. És ezzel a Radio France Olivier Messiaen termében 2000 decemberében rögzített felvétel sugárzásával véget ért az Ars Nova adása, mely műsorfolyam következő epizódja legközelebb hétfőn lemezújdonságokkal jelentkezik. Ha tehetik, tartsanak velem, a szerkesztőt Bánköv Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Jellemfejlődés kontra céltalanság. A lírai romantika csodálatos részletgazdagságát kínálja a New Yorki Metropolitan Opera ház. Puskin ikonikus verses regényén alapul Csajkovszki Anyegin című előadása. Élőben, szombaton este 7 órától, a Bartók Rádióban. Vasárnap este Dobozi Borbála játszik csembalón. A Liszt Ferenc díjas csembaló művész, professzor emeritus, szeptemberben 45 éves pályafutását ünnepelte a BMC-ben. Ebből az alkalomból Bach két versenyműve mellett Georg Anton Benda egy ritkán hallható koncertóját és Joseph Haydn D-dur billentyűs versenyét tűzte műsorára, nagyszerű zenészpartnereket szólítva maga mellé a színpadra. Kamaramuzsika. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításomban Don Byers tenor szaxofonon játszik. Ő bár Amerikában született, mondhatjuk, hogy élete nagy részét Franciaországban, illetve Hollandiában és Dániában élte, tehát Európában. Szabadúszóként dolgozott, gyakran turnézott, felvételeket készített, mindössze csak egyszer ment vissza az Egyesült Államokba egy turnéra 1970-ben, 72-ben Amsterdamban hunyt el. Ha csak szerzőpárosokat mondok, akiknek a témáját játsza, akkor ismerősen csengő neveket sorolok, Mitchell Perry és Hoagy Carmichael, Duke Ellington, Johnny Hodges, Fats Waller, Randy Razzaf, Edward Heyman, Johnny Green, Count Basie, Jerry Livingstone, de hallunk majd egy Antonin Dvorák átdolgozást is, és Don Byers szerzeményeket. A Slammin' Around, Harvard Blues, 3 o'clock in the Morning, Stardust, Laura, Nancy, Embraceable You, Annie Laurie, I'm Beginning to See the Light, Rosetta, Ain't Misbehaving, Body and Soul, Blue and Sentimental, These Foolish Things, Humoresque, ez lesz a Dvorák átirat, majd Don Byers szerzemények szólnak a műsor végén, Riffin and Jivin, I Can't Explain, és Blues for Panacea címmel.

0: A mai jazz legendákban Don Byas tenor szaxofonon játszott, Slammin' Around, Harvard Blues, 3 o'clock in the Morning, Stardust, Laura, Nancy, Embraceable You, Annie Laurie, I'm Beginning to See the Light, Rosetta, Ain't Misbehaving, Body and Soul, Blue and Sentimental, These Foolish Things, Humoresque, Riffin and Jivin, I Can't Explain, és Blues for Panacea fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a hírszerkesztő Mikja György. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele. Az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A volt Pesterzsébeti öntödében működik ezentúl a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A csaknem 620 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió támogatta. 130 éves a Víg Színház, az alkalomból nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva egy drámakötetet is összeállítottak a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból. Végül az időjárásról is néhány szóban. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borultájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható holnap is. Eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A délutáni órákban 19, helyenként akár 24 fok is valószínű a folytatásban. Hírek legközelebb reggel 6 órakor hallhatóak itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm Önöket a Notturno éjszakai komoly zenei kalandozásán. Ma is 6 órán keresztül kínálunk muzsikát, amely egyszerre nyugtat és inspirál. A műsorban kevéssé ismert remek művek és nagy klasszikusok egyaránt felcsendülnek. Németh Attila vagyok. Köszöntöm Önöket Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Engedjék meg, hogy a dallamok elringassák Önöket, mint egy puha takaró az álom felé. A Notturno tényleg az éjszaka csendjét idézi. Elsőként Bosse Nordin, Scottish, vagyis skótos című zeneműve szól.

Bosse Nordin, svéd zeneszerző, Scottish című zeneművét hallottuk. Egyébként ez egy norvég táncfajta, amely a németországi Rajna vidékről érkezett Norvégiába. A dán ifjúsági vonós négyes játszott. Északról mi délre utazunk, Heitor Villa-Lobos ámol prelüdjét hallgatjuk meg.

Hector Villalobos Ámol prelügyét Liron Lee játszotta. Most a Fierabrász nyitányát hallgatjuk meg, Schubert zenéjét. Ez az opera, akárcsak Schubert többi kísérlete, sajnos csúfos kudarcba fulladt, Schubert életében elő sem adták. Ezt ő megszokhatta, hiszen alig hallhatta a zenéjét koncerteken.

Schubert Fierabras című operájának nyitánya hangzott el a svájci Nemzeti Ifjúsági Zenekar előadásában. Johann Sebastian Bach egyik legismertebb motettája következik, az a 225-ös jegyzékszámú Singet dem Herrn ein neues Lied. Most ezt hallgatjuk meg.

Az Inge dem Herrn motetta hangzott el a svájci ifjúsági kórus előadásában. Bach mindössze 6 motettát komponált, és ez az egyetlen olyan motetta, ami örömteli eseményre készült Erős Ágost születésnapjára 1727-ben. Mi pedig hallgassuk meg Mel Bonitz cisztmószonátáját.

Melbonicis monszonátáját Jelizaveta Ivanova és Szanya Biziak adta elő. Clara Schumann ámol zongora versenye következik Alice Burla és a svájci ifjúsági zenekar előadásában Mario Venzago vezényletével, majd figyeljék meg, hogy mennyire Schumannos ez a zene.

Clara Schumann álmozongora versenyét hallottuk Alice Burla szólójával. Clara egyébként végeredményben mindig kortárs műveket nyújtott a közönségének, hiszen ő Schumann és Brahms műveit mutatta be, ezek akkor pedig kortárs zeneműveknek számítottak. Haydn F-dur kvartettjének menüettétele következik.

Haydn F-dur kvartettjének menüett tételét játszotta Spirea vonós négyes. Egy svájci születésű német komponista volt Joseph Joachim Raff, aki önerejéből lett zenész. Gyalog ment Bázelbe, hogy meghallgassa Liszt hangversenyét. Lekéste a koncertet, de erről majd a zene után mesélek.

Joachim Raff 5. Leonóra szimfóniája hangzott el. Amikor bőrigázva a Raff beállított Liszt koncertjére minden jegy elkelt, de maga a mester Liszt intézkedett, hogy a zene rajongó, aki ennyit gyalogolt, hallhassa a zongorázását, aztán megszerezte számára Bülow támogatását is. Scarlatti E-dur szonátája szól.

Domenico Scarlatti időszonátáját Elizabeth Prowse játszotta. Scarlatti Bach és Händel mellett a barokkzene egyik legnagyobb alakja. Apja tanításának köszönhetően korán mindössze 16 évesen nápolyi királyi organistává nevezték ki, aztán a portugál király meghívására Lisszabonban dolgozott. 2 óra van.